0: Κάτκομ δεν το πίνει. Κουπομπολίστηκα. Το πρώτο ξεκινάει παντού τη ρέτα. Όσκι, γιατί το Κάτκομ δεν το πίεζαν. Λεπίδι, τι σύνα βάου του. Είναι ο Πρεσάνιε.
1: Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus Kristus K